0: tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kevesebben költöztek tavaly, kiderült, hol szeretnek legjobban tekerni a Balatonnál. Kevés helyen lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban. És 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csak nem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén két veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csak nem 200 ezer fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Vasútbiztonsági videópályázatot hirdetnek diákoknak, lezárásokra kell készülni a fővárosban, marad a változékony idő. Demeter Dia vagyok. Vasútbiztonsági videópályázatot hirdetnek középiskolásoknak. A MÁV csoport és az Országos Baleset Megelőzési Bizottság felhívására november 27-ig jelentkezhetnek a diákok, egyénileg vagy csapatban. A cél, hogy a fiatalok a kisfilmekben saját nyelvükön hívják fel szüleik, társaik és a társadalom figyelmét a vasúti átjárók veszélyeire. A pályázat részletei a MÁV csoport honlapján érhetők el. A közleményben azt is kiemelik, hogy idén a gépkocsi vezetők figyelmetlensége miatt már 34 baleset történt vasúti átjáróban, ezekben 13-an vesztették életüket. A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon. Évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípus. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használt autó.hu augusztusi közös adataiból kiderült, a meghirdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül maradt. Lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni az autómentes hétvége miatt Budapesten. A Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, a pesti alsó rakparton és most először a Műegyetem rakparton is több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és a fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal, közölte a BKK. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sokat szúnyog, ha a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel, kevés helyen lehet csak futózápor. A változó irányú szél

0: Mérsékelt marad a legmagasabb nappali hőmérséklet, általában 23 és 28 fok között alakul. Holnap többnyire napos időre van kilátás fátyol és gomoly felhők mellett. Eső, zápor eső kevés helyen, főleg délnyugaton délen fordulhat elő. Az északi szél mérsékelt marad, a hajnali 8-16 fokról napközben 24-29 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, és jó munkát, ha valaki már odaért. Aki még úton van, nem sietünk. Hello péntek, szia péntek, hű, de szeretjük a pénteket. Ráadásul a szeptemberi péntekeknek megvan az a ritmikája, hogy ilyenkor ugye megint szoktatjuk magunkat a normális kerékvágáshoz, ilyenkor megint egy kicsit jól esik azért, amikor megcsapja az orrunkat a hétvége illata. Na hát kívánok mindenkinek nagyon nyugalmatos szeptember 18-át. Remélem, hogy az előző éjszaka pihentető volt, akinek pedig éjszakai műszakja volt, nem volt túlságosan sok a dolog. A menetrend a szokásos lesz, jó, hozok történeteket, majd lesz itt szó Kissről, Black Sabbathról, de szegény Jimi Hendrixről is megemlékezünk, és persze a zenék, hiszen alig várják, hogy meghallgassuk őket. Na, ennek megfelelően majd Prognózis, Aerosmith, Clash, de hát hölgye ki az elsőbség. Úgyhogy Alanis Morissette, jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Sávzárás van a Budaörsi úton, a Gazdagréti útnál. Továbbra is érvényben van a buszsáv lezárása Kőbányán, a Vaspálya utcában. Lezárás a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében a 13. kerületben, és még mindig megvan a sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél hétbe bugyolált bennünket a mai reggel, kedves Diánák. Hát nagyon boldog névnapot itt szeptember 18-ára, mert hogy Diána nap van, és természetesen hírek, aztán majd megnézzük, hogy a krónikákban miért is került be a Kiss neve, vagy éppen a Beatles-é, de szerepel a Who is. Úgyhogy ezzel jövünk majd, és persze zenélünk. Hírek után jön a Stones.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kevesebben költöztek tavaly, kiderült, hol szeretnek legjobban tekerni a Balatonnál. Kevés helyen lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25 és fél ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Györmoson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén két veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csaknem 200 000 fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock FM, boldog pénteket mindenkinek. Na nézzük, 68-ban pontosan e napon vették fel a Birthday című dalt az Abbey Road stúdióban a Beatles srácok a legendás fehér albumhoz. A háttér vokálokban pedig Yoko Ono és Patty Harrison is közreműködtek. 1971, a brit rock legenda The Who karrierje során e napon érte el az első és egyetlen UK number one helyet az album listán a korszakalkotó Who's Next lemezével. Aztán... Hát 83-ban... Előbb kezdjük 78-al. 78-ban egyedülálló és merész húzással a Kiss mind a négy alapító tagja ugyanazon a napon jelentette meg saját szólóalbumát. Döbbenetes, hogy ilyen promóciós dolgokban mindig mekkorákat tudtak durrantani. Na, egy kicsit később, 83-ban pedig a zenekar tagjai karrierjük során először smink és maszkok nélkül jelentek meg a nyilvánosság előtt az MTV élőadásában. Az apropó, a Lick It Up megjelenése volt, és egészen a 96-os újra egyesülésig így is maradtak. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Sávzárás van a Budaörsi úton, a Gazdagréti útnál. Továbbra is érvényben van a buszsáv lezárása Kőbányán, a Vaspálya utcában. Lezárás a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében a 13. kerületben, és még mindig megvan a sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Vasútbiztonsági videópályázatot hirdetnek diákoknak, lezárásokra kell készülni a fővárosban, marad a változékony idő. Demeter Dia vagyok. Vasútbiztonsági videópályázatot hirdetnek középiskolásoknak. A MÁV csoport és az Országos Baleset Megelőzési Bizottság felhívására november 27-ig jelentkezhetnek a diákok, egyénileg vagy csapatban. A cél, hogy a fiatalok a kisfilmekben saját nyelvükön hívják fel szüleik, társaik és a társadalom figyelmét a vasúti átjárók veszélyeire. A pályázat részletei a MÁV csoport honlapján érhetők el. A közleményben azt is kiemelik, hogy idén a gépkocsi vezetők figyelmetlensége miatt már 34 baleset történt vasúti átjáróban, ezekben 13-an vesztették életüket. A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon. Évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípus. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használtautó.hu augusztusi közös adataiból kiderült, a meghirdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül maradt. Lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni az autómentes hétvége miatt Budapesten. A Kálvin tértől a Szabadsághíd budai hídfőjéig, a pesti alsó rakparton és most először a Műegyetem rakparton is több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és a fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal, közölte a BKK. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, kevés helyen lehet csak futózápor. A változó irányú szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28 fok között alakul. Holnap többnyire napos időre van kilátás fátyol és gomoly felhők mellett, eső, zápor eső kevés helyen, főleg délnyugaton délen fordulhat elő. Az északi a szél mérsékelt marad, a hajnali 8-16 fokról napközben 24-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog pénteket mindenkinek, jó utat, jó munkát, kedves oskolások, nyugodt órát mindenkinek. Na, nem sokára sminkelünk egy kicsit, jó? Addig viszont még itt a Steppenwolf.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

100.9 Rock FM. No igen, ahogy mondottuk, a Kiss promócióban és marketingben mindig borzasztó erős volt. Nagyon rafináltan viszonyultak mindig a zene piacához, és hát ennek egyik ékes bizonyítéka az, hogy 1983-ban a rock történet egyik legzseniálisabb és legkockázatosabb húzásával rukkoltak elő. Ugye a 70-es években képregényhősszerű kifestett arcaikkal hódították meg a világot, de a 80-as évek elejére a népszerűségük komolyan megcsappant. Kicsit bezuhantak az albumeladások, foghíjasak voltak a nézőtérek. Na, Paul Stanley ekkor győzte meg a maszkokhoz makacsul ragaszkodó Gene Simmonst, hogy lépjenek egy drasztikus váltást. Mutassák meg az arcukat. 1983. szeptember 18-án a zenekar tagjai, Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Carr és az új gitáros Vinnie Vincent besétáltak az MTV stúdiójába, J.J. Jackson műsorába. A rajongók 10 éven át találgatták, hogy hogyan nézhetnek ki valójában bálványaik. Korábban a lapok és a zenészek is görcsösen ügyeltek rá, hogy ne készülhessen róluk civil fotó. Az élőadásban végre ott ültek, teljesen pucér arccal. Ezen a speciális 30 perces adáson mutatták be a Lick It Up című daluk vadonatúj videoklipjét, és ahol már szintén smink nélkül, kifejezetten glam metálos bőrruhákban feszítettek. Hogy sült el a dolog? Hát, tökéletesen. Gigantikus média felhajtás övezte, a híradók világszerte beszámoltak a szenzációról, a Lick It Up album az egekbe repítette a népszerűségüket, háromszor több példányban kelt el, mint az előző lemezük, és platina státuszt ért el. Úgyhogy így. Ügyes fiúk voltak mindig is. 103.9 Rock FM, akkor Lick It Up.

0: 93.9 Rock FM.
1: Egy pénteki pihepuha fél nyolc, remélem mindenki jó irányba halad. Hírek után majd megnézzük, hogy a ma születettek, akiknek természetesen boldogot, kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni, jó? És na, hogy zenélünk, jöjj majd a főnök.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: 5%-ra csökkent a tűzifa áfája, hétvégén rendezik a kulturális örökség napjait, mérsékelt marad a szél. Demeter Dia vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasáb, a tuskó, rőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termék besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifaszám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal részletes tájékoztatót tett közzé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Országszerte mintegy 500 rendezvény várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat keretében. A kétnapos eseményen templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak, kertek és más különleges örökségi helyszínek várják a látogatókat. Számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt, mások mellett a Sándor Palota vagy a Magyar Államkincstár is. A programsorozat honlapján minden részlet elérhető. Továbbra sem enyhül az asszály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági asszály van. Ezt a növények is megsínylik, a kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkapt sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt van a sportágválasztom és nagy hangszerválasztom.
1: Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM, boldog pénteket mindenkinek, és nagyon boldog születésnapot a maiaknak. Hát kérem tisztelettel, 1951-ben született a mai emberünk, Douglas Glenn Colvin. Tehát így viszonylag kevesen ismerjük. Igazából Didi Ramon, a punk rock alapzenekarának számító The Ramones zseniális, de rettenetesen traumatikus sorsú basszusgitárosa és fő dalszerzője, igazi motorja, legvadabb egyénisége, és annak ellenére, hogy basszusgitárosként vált ikonikussá, az ő védjegyévé vált az a villámgyors, jellegzetes 1-2-3-4 bekiabálás, amelyet még utánozni is nehéz, amelyel a Ramones majdnem minden egyes dalát indította a koncerteken. Élete végig sötét tónusú volt, tele a belső démonokkal és ezekkel vívott harcával. Németországban született amerikai katona apától és német anyától. A szülők alkoholizmusa és rettenetesen bántalmazó kapcsolata miatt folyamatos rettegésben nőtt fel. Már tinédzserként komoly morfin és heroin függővé vált, a kábítószer élete végéig elkísérte. A tagok közül ő élt a leginkább önpusztító életet. 89-ben kilépett a Ramonesből, belefáradt a tagok közötti örökös feszültségbe. Ekkor tett egy hírhet és bizarr kanyart, D.D. King néven kiadott egy rap albumot, amit a kritikusok és a rajongók is teljesen értetlenül fogadtak. Bár később visszatért a punk rockhoz, a függőségét nem tudta legyőzni, 2002. június 5-én 50 évesen hunyt el, heroin túladagolás következtében hollywoodi lakásában. Egyébként sírköve a Hollywood Forever temetőben található, ahová a rajongók a mai napig rendszeresen rágógumikat ragasztanak, utalva a Ramones egyik korai dalára. No milk and cookies, just Ramones and chewing gum. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Didi Ramon, 103.9 Rock FM? No, hát akkor...

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Sávzárás van a Budaörsi úton, a Gazdagréti útnál. Továbbra is érvényben van a buszsáv lezárása Kőbányán, a Vaspálya utcában. Lezárás a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében a 13. kerületben, és még mindig megvan a sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát,

0: Szemi.hu. Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Csökkent a költözési kedve Magyarországon. Hamarosan indul az őszi róka vakcinázás. Változóan felhős idő várható. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csak nem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén két veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
5: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak Fonyódot jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
4: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csak nem 200 000 fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a

0: magasabb értékeket. Holnap több felé párásan ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. Boldog pénteket mindenkinek. Nos, valamiért a Kissnek becsípődött ez a szeptember 18-a. Ugye szóba hoztam már, hogy a nagy maszklevétel, a nagy kitárulkozás az E-napon volt 1983-ban. Előtte pedig nem sokkal, 78-ban ugyancsak egy egyedülálló húzással rukkoltak elő az úriemberek. Ez volt a 4-es szólóalbum premier. Ez egy ilyen őrült gigaprojekt volt a maga korában, amelyet sem előtte, sem azóta nem mert utána csinálni egyetlen nagy zenekar sem. Bár a lemezek külseje, a híres, ikonikus festett arcportrék egységes dizájnt kapott, és mindegyikre büszkén rásütötték a Kiss logót, a barázdák alatt valójában 4 teljesen különböző zenei világ rejtőzött, és a kísérlet egyszerre volt hivatott megmenteni a feloszlás szélén álló zenekart, ugye, hogy arról a maszklevétel kapcsán már beszéltünk, és kielégíteni a tagok óriási egóját. A 4 album tűpontosan megmutatta, hogy az egyes tagok zeneileg merre húztak. Ugye Ace Frehley a gitáros, mindenki meglepetésére az ő lemeze lett szakmailag a legelismertebb és a legnépszerűbb, dögös hard rockot szállított. Paul Stanley, ő biztosra ment. Az ő anyaga állt a legközelebb a klasszikus, stadionrockos Kiss hangzáshoz. Gene Simmons, a démon. Eklektikus, kaotikus, deroppant szórakoztató lemezt hozott össze, olyan sztárvendégekkel, mint Cher. Illetve Peter Criss, a dobos, ő teljesen eltávolodott a rocktól, az ő lemeze egy lágyabb, egy ilyen soul, R&B és pop-orientált anyag lett rengeteg fúvossal és balladával. Hát a Casablanca Records elképesztő összeget, 2,5 millió dollárt költött marketingre, és egyszerre 5 millió példányt nyomott le a 4 albumból a boltok torkán. A rajongók rohantak a boltokba, a terv pénzügyileg félig meddig visszafelé sült el, a legtöbb rajongó nem tudta megvenni egyszerre mind a 4 lemezt, így általában csak a kedvenc tagot választották. A boltok polcai roskadoztak a visszamaradt, eladatlan lemezekkel, ami majdnem csődbe vitte a kiadót. Úgyhogy így volt ez 1978-ban. 103.9 Rock FM? Na, zenéljünk!

0: FM.
1: Fél kilenc, úgyhogy jönnek is a hírek, információk. Kedves Diának a kezüket csókoljuk, aztán nem sokára majd szóba hozom, hogy bizony e napon hagyott itt bennünket egy legenda anno.
2: Na de erről majd később.
1: Hírek után pedig jön az Eagles.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: A hibrid autók tartják legjobban az árukat, zajlik a denevérek násza. Napos felhős idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Vasút biztonsági videópályázatot hirdetnek középiskolásoknak. A MÁV csoport és az Országos Baleset Megelőzési Bizottság felhívására november 27-ig jelentkeztetnek a diákok, egyénileg vagy csapatban. A cél, hogy a fiatalok a kisfilmekben saját nyelvükön hívják fel szüleik, társaik és a társadalom figyelmét a vasúti átjárók veszélyeire. A pályázat részletei a MÁV csoport honlapján érhetők el. A közleményben azt is kiemelik, hogy idén a gépkocsi vezetők figyelmetlensége miatt már 34 baleset történt vasúti átjáróban, ezekben 13-an vesztették életüket. A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon. Évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípus. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használtautó.hu augusztusi közös adataiból kiderült, a meghirdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül maradt. Lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni az autómentes hétvége miatt Budapesten. A Kálvin tértől a Szabadság híd budai híd főjéig, a pesti alsó rakparton és most először a Műegyetem rakparton is több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és a fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal, közölte a BKK. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, kevés helyen lehet csak futózápor. A változó irányú szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28 fok között alakul. Holnap többnyire napos időre van kilátás fátyol és gomoly felhők mellett, eső, zápor eső kevés helyen, főleg délnyugaton délen fordulhat elő. Az északi szél mérsékelt marad, a hajnali 8-16 fokról napközben 24-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Szóval 1970. Hát és mindössze 27 éves volt, ezt jól tudjuk. A 27-esek klubjának tagja lett e napon, amikor is londoni hotel szobájában elhunyt Jimi Hendrix, a világ valaha élt egyik legnagyobb hatású és mai napig megmagyarázhatatlanul zseniális rockgitárosa. Halálát altató tabletták és alkohol keveréke miatti fulladás okozta. De hát természetesen a mai napig vizsgálják, hogy miért, hogyan. Balesetet állapítottak meg, a tragédiát azóta is számtalan összeesküvés elmélet, félreértés és utólagos bűntudat övezi. Az biztos, hogy a 70-es év végére szellemileg és fizikailag is rettenetesen kimerült Jimi Hendrix, nyomasztotta a hírnév, folyamatosan csatázott a menedzsmentjével, a közönség folyton a régi slágereit követelte, miközben ő már az új zenei utakat kereste. Krónikus álmatlanság, súlyos alkohol és drog problémák. Szeptember közeledtével Londonban tartózkodott ugye akkori barátnőivel, a német műkorcsolyázó Mónika Dennemannal. A Samarkand Hotel alaksori lakásában szeptember 17-én este egy partin vett részt, ahonnan Mónika hajnali 3 körül vitte vissza a hotelbe. Oda visszatérve nem tudott elaludni, megkérte a barátnőjét, hogy adjon neki az altatójából. Ez egy Vesperax nevű német márkájú tabletta volt. Az előírt adag fél tabletta lett volna, Hendrix azonban valószínűleg nem tudva a gyógyszer rendkívül erejéről 9 darabot vett be belőle, miközben hát a szervezetében már hihetetlen mennyiségű alkohol, leginkább vörös bor volt. És hát a késői segítség, mert hogy Mónika másnap délelőtt 11 óra körül vette észre, hogy ő eszméletlen és gyakorlatilag a saját ányásába fulladt bele, pánikba esett, és ahelyett, hogy azonnal mentőt hívott volna, először telefonálni kezdett Hendrix ismerőseinek, hogy mit tegyen. És aztán a mentők csak fél órával később érkeztek meg. Bár a kórházba szállítás közben még próbálták újraéleszteni, 70. szeptember 18-án 12:45 perckor hivatalosan is halottnak nyilvánították. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Sávzárás van a Budaörsi úton, a Gazdagréti útnál. Továbbra is érvényben van a buszsáv lezárása Kőbányán, a Vaspálya utcában. Lezárás a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében a 13. kerületben, és még mindig megvan a sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
7: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
8: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
12: 5%-ra csökkent a tűzifa áfája, továbbra sem enyhül az asztály, kezdődik a sportág és hangszerválasztó. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasáb, a tuskó, rőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termék besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifa szám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal részletes tájékoztatót tett közzé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Országszerte mintegy 500 rendezvény várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat keretében. A kétnapos eseményen templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak, kertek és más különleges örökségi helyszínek várják a látogatókat. Számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt, mások mellett a Sándor Palota vagy a Magyar Államkincstár is. A programsorozat honlapján minden részlet elérhető. Továbbra sem enyhül az asztály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági asztály van. Ezt a növények is megsínylik, a kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkapt sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
13: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt van a sportág választom és nagy hangszer választom.
12: Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
14: Itt vagyok, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy itt van egy jóképű péntek is, és csak a miénk. Azt csinálunk vele, amit szeretnénk. Ugye? Hát először is a Diánákat köszöntsük föl, kedves főnök úr, pici csoki, pici virág, nagy kedvesség, és már is bearanyoztuk a hölgyek napját. Én meg azt kérem, hogy az utakon vigyázzunk, közeledik a hétvége, a zenéket meghozom. Jön majd Ozzy, a Whitesnake, ZZ Top, kezdésnek meg Bon Jovi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi

0: Vigyázzanak magukra! A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
1: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
0: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
1: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Kevesebben költöztek tavaly, kiderült, hol szeretnek legjobban tekerni a Balatonnál. Kevés helyen lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csak nem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás, a területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén 2 veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub 2 évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
4: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak Fonyódot jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint 2 évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
3: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csak nem 200 ezer fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.3 Rock FM, ma hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt, hát péntek van, ősz van, hölgyeim és uraim, itt a hétvége a nyakunkon, én azt mondom, hogy mindenki maradjon, mert itt vannak a legjobb rockzenék, amelyeknek a segítségével mindig jól érezhetjük magunkat, mindenkor, minden helyzetben, aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pihizik, annak jó pihit, www.rockradio.hu, ha elhagytuk Budapest határait, ha elmentünk külföldre, akár akkor is, online streamen ott vagyunk, lehet bennünket hallgatni, nincs kifogás. Annál is inkább érdemes, mert hogy már is érkezik a Guns N' Roses, akik ugye négyszer is felléptek Magyarországon. Hát ugye először 1992-ben, aztán 2006-ban, aztán 2023-ban, és végül 2025-ben. Hát hogyha minden második évet veszük, akkor 2027-ben hivatalosak hozzánk a fiúk, de ne kiabáljuk el, majd jönnek, ha jönnek, mert hogy közben úgy néz ki, hogy lemezen is dolgoznak, hiszen már megjelent két új daluk, tavaly decemberben a Nothing és az Atlas, mi pedig várjuk a fejleményeket. Guns N' Roses, Don't Cry.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM is folytatja a Poison Nothing But A Good Time című dalukkal. 1988-ban jelent meg ez a szerzemény, és ennél őszintébben talán egyetlen glam metal zenekar sem fogalmazta meg a 80-as évek nagy rock'n'roll életfilozófiáját. Sokat dolgozom, alig jövök ki a pénzemből, úgyhogy legalább érezzem jól magam. A dal az Open Up and Say Ah című album első kislemeze volt, és bár a Poisonből addigra sem hiányzott a buli, itt azért van egy kis hétköznapi valóság is a csillogás mögött. A szöveg elején a főhős keményen dolgozik, fizeti a számlákat, számolja a pénzt, és azon gondolkodik, mi értelme ennek az egésznek, ha közben semmi ideje nincs élvezni az életet, a válasz pedig természetesen nem valami mély filozófiai megfejtés, semmi más nem akar, csak egy baromi jó estét. Hát igen. És van egy egészen látványos utóélete is. 2009-ben a Poison a Rock of Ages szereplőivel ezt a dalt adta elő a Tony Awards gálán. A szám végén Bret Michaels éppen hátrafelé indult a színpadról, amikor egy leereszkedő díszletelem fejbe találta és földre küldte. Szóval a Poison üzenete 1988-ban rendkívül egyszerű volt. Dolgozni kell, számlák vannak, az élet néha szívás, de azért legyen már benne valami állati jó. Poison, Nothing But A Good Time.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

3.9. Rock FM, hát hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön meg a világban, egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizede tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük, ha fellép nálunk, és nagyon, de nagyon örülünk annak, ha jön. Bryan Adams, Run to You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: Majd elmúlik.
6: Ezt mondtad múlt héten is.
5: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
6: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendelés

0: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt. Bizony nagyon gyorsan elment ez a hét, átbillentünk szeptember közepén, most már tényleg mindenki nagyon durván aklimatizálódott, iskola, óvoda, mindenki tudja, hogy miről beszélek, és ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, akkor jó pihit, ugye ott az online stream, ha elhagytuk Budapest határait, akkor ott is lehet bennünket hallgatni, mit tudom én, még a Hottentottáknál is, most tök mindegy, egy a lényeg, hogy maradjunk együtt és hallgassuk a legjobb rockzenéket, mert hogy érdemes, jön a Rolling Stones, akik ugye 2026-ra elvileg terveztek európai turnét, hát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy terveztek-e, mert hivatalos bejelentés nem volt, minden esetre hivatalos lemondás volt, mert hogy hát azért nem is indultak el, mert Keith Richards már nem bírja a turnézást, meg egyébként 80 fölött van mindegyik, úgyhogy maradjanak otthon, ha akarnak, viszont kárpótlásul új lemezzel jelentkeztek, július 10-én jelent meg Rough and Twisted címmel, és mi ennek nagyon-nagyon örülünk. Na, hát még akkor annak örülünk, hogy jön egyik legnagyobb klasszikusuk, az Angie.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

9 Rock FM és egy jó Accept. Hát az a helyzet, hogy fél évszázados jubileumát ünnepli idén az európai heavy metal egyik legfontosabb zenekara. A német legenda egy nagyszabású 24 állomásos turnéval járja be a kontinenst, és természetesen megérkeznek majd Magyarországra is. Nem kell sokat várni, december 6-án fogják elérni Budapestet. És tulajdonképpen pontosan 50 éve indult el az a karrier, amely meghatározó szerepet játszott az európai heavy metal fejlődésében. Az Accept olyan klasszikusokkal írta be magát a rock történelembe, mint a Balls to the Wall, a Metal Heart vagy a Fast as a Shark, amelyet sokan a speed metal egyik előfutárának is tartanak. Az évtizedek során számos tagcsere és több hosszabb szünet is tarkította a zenekar történetét, de egy valaki végig kitartott, a jellegzetes gitárjátékáról ismert Wolf Hoffmann, aki ma is az Accept motorja és egyetlen tagja a klasszikus felállásból, és igen, őket hallgathatjuk meg, mégpedig december 6-án a Barbanegrában. Ez az Accept és a Balls to the Wall.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, és folytatja a Third Eye Blind meg a Semi-Charmed Life, amely 1997-ben jelent meg az együttes bemutatkozó albumának első kislemezeként, és rögtön hatalmas sláger lett. Amerikában a Billboard 600 negyedik helyig jutott, vezette a Modern Rock Tracks és a Mainstream Top 40-es listát is, később pedig négyszeres platina lemez lett. Első hallásra egyébként egy tökéletes napsütéses 90-es évekbeli pop-rock dalnak tűnik, csak hogy a szöveg miatt egyáltalán nem az. Stephen Jenkins ugyanis részben a kristálymet függőségről írta, miután egy Primus koncerten látta, hogy a barátai drogoznak, tudatosan akarta az ellentmondást, hogy a zene fényes, könnyed és szinte euforikus legyen, miközben a történet valójában a függőségről, a szétesésről és a bizonytalanságról szól. Jenkins szerint pontosan ezt akarta megfogni, elsőre egy csillogó, energikus érzést, miközben a háttérben ott van a frusztráció és az önpusztítás. Jöjjön a Third Eye Blind és a Semi-Charmed Life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes!
4: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM-a, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, amely már pénteken délután folytatódik tovább, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon kellemes péntek délután kívánok. Hát az a helyzet, hogy itt a hétvége, elhagytuk már szeptember közepét, ugye 18-a van, amiről beszélgetünk, szágoldunk szeptember vége felé, a gyönyörű indián nyár, meg a mit tudom én, a gyönyörű szép, hát már nem zöld, hanem sárga, meg piros levelek, szóval a nagy kirándulások ideje, az ősz az alapból fantasztikus, és mi még megdobjuk a legjobb rockzenékkel, amelyeket ugye online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, és aztán természetesen érdemes is, hiszen jön a Bon Jovi, aki 2026-ban visszatértek a turnézáshoz a Forever Tour keretein belül. A Bon Jovinak állítólag gyönyörű szépen visszajött a hangja, úgyhogy mi várjuk a további fejleményeket, bár az egyik koncertjüket félbe kellett szakítani a New York-i Madison Square Gardenben, de reméljük, hogy azóta minden rendben van. Na hát akkor, amikor még minden rendben volt, Bon Jovi, Runaway.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik, és szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 10-es főúton az ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávelhúzással halad a forgalom. Plusz 36 20 99 9 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és mi más jönne? AC/DC, TNT.

9 Rock FM, hát azt mondja Robert Palmer és az Addicted to Love. 1986 egyik legnagyobb slágeréről beszélgetünk, pedig eredetileg egészen másképp kellett volna megszólalni, a duettnek készült Chaka Khannal. Ő is részt vett a dal kialakításában, a lemez borítóján a vokál hangszerelésért kreditet is kapott, végül azonban a kiadója nem engedélyezte, hogy egy másik lemezszékhez tartozó Robert Palmer felvételen énekeljen, de Robert Palmer egyedül is megcsinálta, a végeredmény Amerikában és Ausztráliában is listavezető lett, és végül az egyik legfontosabb dala lett az előadó úrnak ever, de az Addicted to Love-ot legalább annyira a videóklipje tette hallhatatlanná, mint maga a zene. Palmer mögött öt szinte teljesen egyformára sminkelt és öltöztetett modell áll zenészként, merev arc kifejezéssel, mintha kirakati bábok lennének. Erre mindenki emlékszik szerintem, és itt jön a legjobb rész. Valójában nem tudtak játszani a hangszereken, állítólag még zenészt is fogadtak melléjük, hogy legalább az alapvető kézmozdulatokat meg tanítsa nekik, de a klip az akkor is örökre belénk égett. Ez Robert Palmer és az Addicted to Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Anya, megint fáj a hasam!
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
10: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, hát mindenkinek nagyon kellemes péntek délután kívánok, hiszen ez már a péntek délután egy óra is elmúlt, úgyhogy mindenki szedje össze magát nem sokára itt a hétvége, hölgyeim és uraim, és ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, akkor jó pihit, ha elhagyta volna Budapest határait, vagy egy nap még akár Magyarország határait is, akkor ajánlom www.rockradio.hu, ott fenn vagyunk online streamen, lehet bennünket hallgatni, és persze velünk együtt lehet a Doors-t hallgatni, a Light My Fire című dalt egészen konkrétan, amely 1967-ben jelent meg, és bár a szerzők között az egész zenekar szerepel, az alapötlet nem Jim Morrisontól, hanem a gitáros Robbie Kriegertől származott. Morrison addig a legtöbb dalt maga írta, aztán egyszer közölte a többiekkel, hogy nincs elég számuk, úgyhogy próbáljanak ők is írni valamit, aztán Krieger hazament, és még azon az estén megírta a Light My Fire alapjait, a többi pedig nyugodtan mondhatjuk így rock történelem. Ez a Doors és a Light My Fire.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az 1-es főúton Biatorvágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, és az M70-es autópályán az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Plusz 36 20 99 9 103 9 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már itt is van egy jó Alice in Chains, ez a Dumb Bones.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Az 1973-ban alakult amerikai Journey minden idők egyik legsikeresebb rock csapatának számít. Érdemeiket, eredményeiket még felsorolni is nehéz, de azért röviden megpróbálom. 2 arany, 8 többszörös platina és 1 gyémánt lemez, 18 toplistás helyezés, ebből 6 top 10-es és 2 number van kislemez, 90 millió eladott lemez, ebből 48 csak az Egyesült Államokban. Egy szóval a Journey nem véletlenül Amerika egyik legnépszerűbb zenekarra a mai napig. Valódi sikerszériájuk Jonathan Cain billentyűs belépésével kezdődött 1981-ben, és már vele készítették el mindmáig legnagyobb példányszámon elkelt és legjobbnak ítélt albumokat, az Escape-et, amin olyan igazi rock klasszikusok találhatók, mint a Who's Crying Now, amíg Mariah Carey és Celine Dion által is feldolgozott gyönyörű ballada az Open Arms, vagy a Journey talán leghíresebb dala, amelyet most fogunk meghallgatni. Ez a Don't Stop Believin'.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Jazzy Rock FM-a, hello mindenkinek, én Csizinszki Iva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, mégpedig a pénteki rock délelőtt, és már péntek délután van, és a pénteki rock délelőttnek is belecsaptunk az utolsó órájába. Hát én annyit mondok, hogy ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, akkor jó pihit. Én azt mondom, hogy maradjunk együtt, kapaszkodjunk össze, hát élvezzük a hétvégét kvázi, hát jó, most már 2 óra elmúlt, lassan már 3 óra, és aztán tényleg vége a munkaidőnek, és hogyha esetleg megyünk valahová, akkor én azt gondolnám, hogy egy www.rockradio.hu befigyelhet, mert ott online streamen is lehet bennünket hallgatni, és lehet a Scorpions együttest hallgatni, akik tavaly lettek 60 évesek, és ezt ünnepelték itt nálunk júniusban is, az MVM Domban, amikor is itt jártak koncertezni, de ők ugye minden második évben eljönnek hozzánk, úgyhogy ennek mi nagyon-nagyon örülünk, és van nekik egy csodálatos power balladájuk, mégpedig az 1990-ben megjelent Crazy World című 11. stúdióalbumuk egyik legnagyobb slágere, ez pedig nem más, mint a Send Me an Angel.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM, hát nézzük azt a hétvégi időjárás. Szombaton több felé indulhat párásan, ködösen a nap, hát ahogy ősszel szokott. Eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge, mérsékelt széllel is, 22-28 fok közötti maximumokkal. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesen felhőzett növekedés, de számottevő csapadék estén nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk. Hát ennyi, és szerintem nagyon jó, és ami még jó, Rainbow, I Surrender.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, hát azt mondja, hogy ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal is a legjobb rock zenékkel Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, és ők már tényleg nagyon durván hétvégi hangulatban lesznek, én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, hétfőn is egy fantasztikus rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, fantasztikus hétvégét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Guns N' Roses és a Sweet Child of Mine.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, és a pénteki rock délután szerintem az időjárás is tudja, hogy milyennek kell lennie. Szeptember bármelyik hétvégéjét számoljuk. Tudom, nem lesz ez mindig így, de egyáltalán nem akarok ünneprontó lenni, mert hogy szeptember utolsó napjáig megnéztem az időjárás, szerintem nem lesz rá panasz. Ezt is napok óta mondjuk már, de ez most tényleg fedi a valóságot. Kellemes délutánt kívánok. Klamoncse Krisztián vagyok. Csak ezen a hétvégén a 25 fokból 26 lesz, és aztán még 27 is, rengeteg napsütéssel, mindenféle csapadék nélkül. Tudom, ilyenkor kapom az SMS-eket, hogy de kell a csapadék. Igen, de a gyönyörű hétvégéhez most nem jön. A legjobb zenék azonban mindig jönnek, mint ahogy most is itt a Dan Van Morrisonnal. A dal címe Gloria.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM a Rock Lexikon hétvégi kiadásában jön a Chicago. 1986-ig Peter Cetera ének hangjával és a Double Play-ben lesz a 84-es Stay the Night, vagy az amerikai listavezető I Don't Wanna Live Without Your Love a 80-as évek végéről. A másik Double Play a Top Gun film betét zenéit tartalmazza, Kenny Loggins-tól vagy a Loverboy-tól. Lesz pörő kalapács Peter Gabriel-lel, utolsó trükk a Dire Straits-től vagy az álmok a Fleetwood Mac-től. És Michael Bolton is jön az acélrácsokkal. A magyar vonalat a Tátrai Band, az Edda, Keresztes Ildikó, Zorán vagy a General viszi. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig csak itt a 103.9 Rock FM-en.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, Melvin Lee a Day. Amikor egy-két évvel ezelőtt elment tőlünk, akkor azonnal volt Rock Lexikon emlékműsor tőle, és az igazi világslágerek, persze nem két órában csak Meatloaf dalok, mert hogy annyi nem volt neki, ami igazán sikeres lett volna, de ettől függetlenül, vagy éppen ezért elmondhatjuk róla, hogy mégis évtizedeken keresztül újra és újra visszajött a slágerlistákra, és bizony maradandó nyomot hagyott a bombasztikus sikereivel. Ez is az, és ilyenkor mindig meg kell említeni az állandó barátot és társszerzőt, Jim Steinmant, aki évtizedeken keresztül együttműködött vele, közben írt dalokat Bonnie Tylernek, az Air Supply-nak, de például ezt is Meatloafnak. Rock and Roll Dreams Come True. A dal érdekessége, hogy ezt maga a szerző is, Jim Steinman is elénekelte, és felkerült vele az amerikai top 40-be.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, ha egybevesszük a pénteket, a szombatot és a vasárnapot most erre a hétvégére, noha nincsen hosszú hétvége, akkor is ez itt a gyönyörű hétvége. Először is a pénteki 25 fokos napsütéses időjárással, és aztán ennek folytatásával persze felhők is lehetnek, de valahogy a napsütés győzedelmeskedik. Talán vasárnap nem fele-fele arányban, de akkor lesz a legmelegebb. Ha pénteken 25 fok van, akkor szombaton már 26 fok a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig 27 lehet mindebből. A hajnali értékek kezdetben 15 fok körül alakulnak, aztán 11-12 fok, és a folyamatos melegedés hatására még hétfőn is 16 fokból indul minden, de a hétfői hidegfrontnak köszönhetően a napközbeni csúcsok már csak 20-22 fok körül alakulnak, és utána pedig hűvösebb időre lehet számítani a hét közepén 19-20 fokkal, de a szeptember nem hagyja magát, vagyis hogy a következő napokban, a következő héten sem jövünk ki ezekből a bizonyos 20 fokokból, és hogyha valakinek ez nem elég, akkor utána meg még melegebb lesz szeptember utolsó napjaiban a távolabbi előrejelzések szerint.

93.9 Rock FM a Rock Lexikon hétvégi kiadásába jön a Chicago. 1986-ig Peter Cetera ének hangjával és a Double Play-ben lesz a 84-es Stay the Night, vagy az amerikai listavezető I Don't Wanna Leave Without Your Love a 80-as évek végéről. A másik Double Play a Top Gun film betétzenéit tartalmazza Kenny Loggins-tól vagy a Loverboy-tól. Lesz pörő kalapács Peter Gabriel-lel, utolsó trükk a Dire Straits-től vagy az álmok a Fleetwood Mac-től. És Michael Bolton is jön az acélrácsokkal. A magyar vonalat a Tátrai Band, az Edda, Keresztes Ildikó, Zorán vagy a General viszi. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az Alkotás utcában befelé, egyirányosítás van a 7. kerületben a Verseny utcában, félpályás lezárások a 23. kerületben a Köves utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában. Napközbeni lezárás van továbbra is a 11. kerületben az Albert utcában, további lezárások a fővárosban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződésében, a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában és a Petneházi utcában is. A 6. kerületben a Városligeti fasorban és ezzel párhuzamosan továbbra is sávlezárás van a Bajza utcában, illetve lezárás van még a 8. kerületben a Dankó utcában. Sávlezárások a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a Budaörsi úton, az 5. kerületben az Erzsébet híd előtt és a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésében, félpályás korlátozás továbbra is a 23. kerületben a Haraszti úton, illetve itt lezárás van a Péter Apostol utcában, buszsáv lezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, és továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán. Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4, négyesek neked.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután utazzunk 1976-ba, de most kivételesen nem rock lexikonok történetében, hanem az LGT történetében. 76-ban jelent meg az LGT első dupla albuma, a Lokomotív GT római 5-ös. Ez volt az utolsó album, melyen Laux József játszott. Disszidálása miatt az albumot betiltották Magyarországon, ennek pótlására jelent meg a 78-as aranyalbum. Egészen pontosan az a címe, hogy aranyalbum 1971-76. A régi Bakelit lemezes kiadáshoz eredetileg járt egy sárga színű, plakátra emlékeztető inzert, vagyis melléklet is, melyen az album dalai, illetve a lemezt készítők nevei szerepelnek. És ha már dupla album, akkor az első album olyanokat tartalmaz, mint a Csak az jöjjön kezdetnek. Ezen az albumon van rajta a Kicsi, a Nagy, az Artúr és az Indián, a rendkívül hosszú dalnak, majdnem 6 percesnek számító Mindenki, és a Rohanj hozzám, vagy a Tiltott gyümölcs. A második album a Fiúval kezdődik, illetve a folytatás Ha a csend beszélni tudna. Itt van még az És jött a doktor, Ülök a járdán, és az a bizonyos ezüst nyár, amit nagyon sokan keresnek időről időre az LGT 70-es évek repertoáriából, illetve az Álomarcú lány, amely önálló, különálló siker is lett 1976-ban, a Kenguru című filmnek köszönhetően, amelyben Gálfi László főszereplő volt, de még rendkívül fiatalon. Íme az LGT a Rock FM-en most 1976-ból a dal a Kicsi, a Nagy, az Artúr és az Indián.

0: 103.9 Rock FM a Rock Lexikon hétvégi kiadásába jön a Chicago. 1986-ig Peter Cetera ének hangjával és a Double Play-ben lesz a 84-es Stay the Night, vagy az amerikai listavezető I Don't Wanna Leave Without Your Love a 80-as évek végéről. A másik Double Play a Top Gun film betét zenéit tartalmazza Kenny Loggins-tól vagy a Loverboy-tól. Lesz pörő kalapács Peter Gabriel-lel, utolsó trükk a Dire Straits-től vagy az álmok a Fleetwood Mac-től. És Michael Bolton is jön az acélrácsokkal. A magyar vonalat a Tátrai Band, az Edda, Keresztes Ildikó, Zorán vagy a General viszi. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig csak itt a 103.9 Rock FM-en.
1: Csak azt szeretném,

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az Alkotás utcában befelé, egyirányosítás van a 7. kerületben a Verseny utcában, félpályás lezárások a 23. kerületben a Köves utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában. Napközbeni lezárás van továbbra is a 11. kerületben az Albert utcában, további lezárások a fővárosban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződésében, a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában és a Petneházi utcában is. A 6. kerületben a Városligeti fasorban és ezzel párhuzamosan továbbra is sávlezárás van a Bajza utcában, illetve lezárás van még a 8. kerületben a Dankó utcában. Sávlezárások a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a Budaörsi úton, az 5. kerületben az Erzsébet híd előtt és a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésében, félpályás korlátozás továbbra is a 23. kerületben a Haraszti úton, illetve itt lezárás van a Péter Apostol utcában, buszsáv lezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, és továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd elmúlik.
2: Ezt mondtad múlt héten is.
1: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
2: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, ha egybevesszük a pénteket, a szombatot és a vasárnapot most erre a hétvégére, noha nincsen hosszú hétvége, akkor is ez itt a gyönyörű hétvége. Először is a pénteki 25 fokos napsütéses időjárással, és aztán ennek folytatásával persze felhők is lehetnek, de valahogy a napsütés győzedelmeskedik. Talán vasárnap nem fele-fele arányban, de akkor lesz a legmelegebb. Ha pénteken 25 fok van, akkor szombaton már 26 fok a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig 27 lehet mindebből. A hajnali értékek kezdetben 15 fok körül alakulnak, aztán 11-12 fok, és a folyamatos melegedés hatására még hétfőn is 16 fokból indul minden, de a hétfői hidegfrontnak köszönhetően a napközbeni csúcsok már csak 20-22 fok körül alakulnak, és utána pedig hűvösebb időre lehet számítani a hét közepén 19-20 fokkal, de a szeptember nem hagyja magát, vagyis hogy a következő napokban, a következő héten sem jövünk ki ezekből a bizonyos 20 fokokból, és hogyha valakinek ez nem elég, akkor utána még melegebb lesz szeptember utolsó napjaiban a távolabbi előrejelzések szerint.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM a Rock Lexikon hétvégi kiadásába jön a Chicago. 1986-ig Peter Cetera ének hangjával és a Double Play-ben lesz a 84-es Stay the Night, vagy az amerikai listavezető I Don't Wanna Leave Without Your Love a 80-as évek végéről. A másik Double Play a Top Gun film betétzenéit tartalmazza, Kenny Loggins-tól vagy a Loverboy-tól. Lesz pörőkalapács Peter Gabriel-lel, utolsó trükk a Dire Straits-től vagy az álmok a Fleetwood Mac-től, és Michael Bolton is jön az acélrácsokkal. A magyar vonalat a Tátrai Band, az Edda, Keresztes Ildikó, Zorán vagy a General viszi. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig csak itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az Alkotás utcában befelé, egyirányosítás van a 7. kerületben a Verseny utcában, félpályás lezárások a 23. kerületben a Köves utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában. Napközbeni lezárás van továbbra is a 11. kerületben az Albert utcában, további lezárások a fővárosban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződésében, a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában és a Petneházi utcában is. A 6. kerületben a Városligeti fasorban és ezzel párhuzamosan továbbra is sávlezárás van a Bajza utcában, illetve lezárás van még a 8. kerületben a Dankó utcában. Sávlezárások a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a Budaörsi úton, az 5. kerületben az Erzsébet híd előtt és a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésében, félpályás korlátozás továbbra is a 23. kerületben a Haraszti úton, illetve itt lezárás van a Péter Apostol utcában, buszsáv lezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, és továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, megint fáj a hasam.
2: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Du hast mich. Du hast mich.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az Alkotás utcában befelé, egyirányosítás van a 7. kerületben a Verseny utcában, félpályás lezárások a 23. kerületben a Köves utcában és a 20. kerületben a Vágó híd utcában. Napközbeni lezárás van továbbra is a 11. kerületben az Albert utcában, további lezárások a fővárosban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződésében, a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában és a Petneházi utcában is. A 6. kerületben a Városligeti fasorban és ezzel párhuzamosan továbbra is sávlezárás van a Bajza utcában, illetve lezárás van még a 8. kerületben a Tankó utcában. Sávlezárások a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a Budaörsi úton, az 5. kerületben az Erzsébet híd előtt és a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésében, félpályás korlátozás továbbra is a 23. kerületben a Haraszti úton, illetve itt lezárás van a Péter Apostol utcában, buszsáv lezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, és továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, ha egybevesszük a pénteket, a szombatot és a vasárnapot most erre a hétvégére, noha nincsen hosszú hétvége, akkor is ez itt a gyönyörű hétvége. Először is a pénteki 25 fokos napsütéses időjárással, és aztán ennek folytatásával persze felhők is lehetnek, de valahogy a napsütés győzedelmeskedik. Talán vasárnap nem fele-fele arányban, de akkor lesz a legmelegebb. Ha pénteken 25 fok van, akkor szombaton már 26 fok a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig 27 lehet mindebből. A hajnali értékek kezdetben 15 fok körül alakulnak, aztán 11-12 fok, és a folyamatos melegedés hatására még hétfőn is 16 fokból indul minden, de a hétfői hidegfrontnak köszönhetően a napközbeni csúcsok már csak 20-22 fok körül alakulnak, és utána pedig hűvösebb időre lehet számítani a hét közepén 19-20 fokkal, de a szeptember nem hagyja magát, vagyis hogy a következő napokban, a következő héten sem jövünk ki ezekből a bizonyos 20 fokokból, és hogyha valakinek ez nem elég, akkor utána még melegebb lesz szeptember utolsó napjaiban a távolabbi előrejelzések szerint.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM hétvégén Dandó Ádi és Schubert Krisztián vár mindenkit a legjobb zenékkel és a legfontosabb információkkal, én pedig a Rock Lexikon újabb kiadásával szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától lesz benne Top Gun Double Play, Chicago Double Play és még nagyon sok minden más. Most 8 órától Bűdi Szili a műsorvezető, itt van a péntek esti Rock the Night, ráadásul még a hétvége is csodálatosnak ígérkezik, mutatja ezt már a péntek, reméljük, hogy a szombat és a vasárnap is. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night, ahol a földkerekség legjobb és legnagyobb rockslágerei mellett jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk 0620-999-1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. No, felkészülni vigyázz készülsz rajt, indul a Rock the Night, én pedig mindenkinek jó szórakozást kívánok, kalandra fű!

0: 103.9 Rock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

103.9 Rock FM. Drága barátaim, egy nagyon szomorú hírt kell, hogy közöljek veletek. Tegnap hajnalban itt hagyott minket a földkerekség legnagyobb blues énekese, Deák Bill Gyula, aki miatt én elkezdtem egyáltalán énekelni, aki miatt mikrofont ragadtam valaha is. Az én példaképem ő volt, és mindig is úgy akartam énekelni, és olyan jól, mint ő. Deák Bill Gyula az életpályájával bebizonyította azt, hogy nincs lehetetlen. Hogyan lehet többszörös hátrányos helyzetből elindulni, és utána az igazán nagy csúcsokra törni? Azt gondolom, mindenki másnak a problémája eltörpül az övéhez képest. Mégis a legcsodálatosabb élete volt, élete végéig azt csinálta, amit szeretett, és amihez igazán értett. Az egész életét a színpadon töltötte, és énekelhetett az embereknek, méghozzá csodálatos módon. Azt gondolom, hogy mindenki egy ilyen életutat kívánhat csak magának. Szóval a mai adást az Deák Bill Gyulának szenteljük. Tartsatok velünk!

103.9 Rock FM, drága hallgatók, mivel a tegnapi napon elhúnyt Deák Bill Gyula, ezért a mai adást neki szenteljük. Szóval Bill kapitány 1948. november 8-án született Budapesten is, hát azon belül is Kőbányán, és a futball volt az első nagy szerelme, tehetséges játékosnak számított, és egészen az MTK-ig jutott. 11 éves korában azonban egy súlyos sérülés és az azt következő komplikációk miatt elveszítette a bal lábát. A futballpálya bezárult előtte, de egy másik pálya hamarosan kinyílt, ez pedig nem más volt, mint a zene. A 60-as évek végén már a kőbányai sztár együttesben énekelt, később pedig több zenekarban is megfordult. Éneklését nem hagyományos iskolák formálták, saját ösztönös elképesztő erejű hangja lett a védjegye. A jazz, a rock és mindenek előtt a blues világában találta meg magát. Radics Béla, Horszácki Miklós és Jimi Hendrix is nagy hatással volt rá. És hát megszületett egy hang, amelyet később egész Magyarország megismert. Deák Bill Gyula, vagy ahogy mindenki hívta, Bill kapitány.

0: Rockballadák, csak itt szólnak. A 103.9 Rock FM hozott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, a mai estét Deák Bill Gyulának szenteljük, mert hogy tegnap éjszaka elaludt örökre a magyar blues királya. Szóval a 70-es évek végén elérkezett Deák Bill Gyula pályafutásának egyik legfontosabb pillanata, amikor Póka Egon és Földes László elvitte a Hobo Blues Band próbájára, és 79-től a Hobo Blues Band meghatározó énekese lett. Nem volt egyszerű út, az akkori országos rendezőiroda eleinte nem nagyon akarta engedni, hogy Billa zenekarral a színpadra álljon, a Hobo Blues Band azonban ragaszkodott hozzá, és végül állandó tagként léphetett fel. Ezután már nem lehetett megállítani. Hobo, Póka és Deák Bill együtt a magyar blues és rock történet egyik legendás korszakát hozták létre. Bill hangja tökéletesen illett a HBB kemény nyers világához. Olyan lemezeken hallhattuk, mint a közép-európai Hobo Blues, az Oly sokáig voltunk lent, a Még élünk vagy a Vadászat. 5 év után aztán saját útra lépett, de a Hobo Blues Bandben eltöltött idő örökre beírta a nevét a magyar rock történelembe.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd Cili, és mivel tegnap éjszaka hirtelen elhunyt Deák Bill Gyula, örökre lecsukta szemét a magyar blues királya, ezért róla mesélek egy kicsit. Szóval, hát ugye Bill benne volt a Kopaszkutya című filmben, és hát itt is emlékezeteset alkotott, azért mondjuk el. 1981-ben ugye Szomjas György Kopaszkutya című filmjében szerepeltek. Sokan azt hitték, hogy ugye ez a Hobo Bluesben története, de valójában ez egy fikciós film volt. A film a magyarok egyik kultikus alkotásává vált, Bill pedig egy egész generáció számára vált ismerté, főleg amikor kiírt a saját kezűleg a kőbányai falacskára, hogy Bill a király. Két évvel később pedig ugye jött az István a király Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában Torda Tátos szerepét kapta, amely egyértelműen megint csak egy teli találat volt az ő hangjához. Az ő elementáris hangja különleges erőt adott a figurának, és olyan emberek is megismerhették a nevét, akik addig nem hallották a Hobo Blues Bandben. Torda szerepe egy egész ország számára megmutatta, mire képes ez a hang. Deák Bill Gyula ekkor már nem egyszerűen egy blues énekes volt, a magyar könnyűzene egyik összetéveszthetetlen előadójává vált. A színpadon mankóval állt, de amikor megszólalt, nem lehetett mást hallani, csak őt.

103.9 Rock FM. Drága testvéreim, a tegnapi napon Deák Bill Gyula elhunyt, így a mai napot teljes mértékben neki szenteljük. Szóval ott tartottam, hogy 1983-tól Deák Bill Gyula már a saját útját is járta, és 84-ben megjelent első igazán meghatározó szólólemeze, a Rossz vér. Az album nem csak egy új fejezetet nyitott az életében, hanem a magyar blues egyik fontos lemezévé is vált. Egy egészen új zenét hoztak létre, a progresszív blues rockot, amiben elképesztő gitárjátékok voltak Tátori Tibornak és Póka Egonnak köszönhetően, és Földes László ismét remeket alkotott, fantasztikus szövegeket írt, ismét sikerült megírni a Bill élettörténetét. Bill 1985-ben egyébként végleg kilépett a Hobo Blues Bandből, majd Pencsik Sándorral létrehozta a Bill és a Box Company-t, 87-től pedig saját zenekarával a Deák Bill Blues Banddel folytatta. Jöttek az újabb albumok, mint Halálig Blues, Bűnön Börtönön Bánaton Túl, Board Blues Békességet, vagy a Bill Kapitány Blues Cirkusza, majd a 60 Csapás és a Király Meséi, de Bill számára mindig a koncert volt az igazi otthon. Évtizedeken keresztül járta az országot, és ugyanazzal az erővel állt színpadra egy hatalmas fesztiválon, mint egy kisebb klubban. A blues nála nem szerep volt. Ő volt maga a blues.

homies. Hey Joe, how you know who here?

híred nem nyugszik meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved

0: 103.9. Rock FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

egy fehér ember énekel. Dágbél Gyula számára azonban soha nem az volt a legfontosabb, hogy milyen jelzőket kap. Ő egyszerűen csak énekelni akart. A bluesban megtalálta azt a műfajt, amelyben ki tudta mondani mindazt, amit az élet hozott, fájdalmat, küzdelmet, szerelmet, szabadságot és örömet. Évtizedeken át tartó pályafutása alatt több generáció nőtt fel a dalain, és talán ez egy művész legnagyobb öröksége, amikor a hangja már elhallgat, a dalai tovább szólnak. Minden jót, Bill!

93.9 Rock FM, szevasztok, drága barátaim! Deák Bill Gyula 2026. szeptember 17-én 77 éves korában hunyt el, egy műtétet követően váratlanul. Ezzel lezárult egy több mint 5 évtizedes pályafutás. De valójában Deák Bill Gyula története nem ér véget. Ott van a Hobo Blues Band lemezein, ott van a Kopasz Kutyában, Torda hangjában, a Rossz Vérdalaiban, és ott vannak azoknak az embereknek az emlékeiben, akik valaha hallották őt élőben. Ő volt az az ember, akit nem lehetett a körülményekkel megállítani. Elveszítette a lábát, de nem veszítette el az erejét. Nem engedték színpadra, de végül meghódította a színpadokat. Egy egész ország hallgatta a hangját. Deák Bill Gyula, Bill kapitány, a magyar blues egyik legfontosabb alakja, most elment. De ha megszólal egy gitár, és utána felhangzik az a semmivel össze nem téveszthető hang, akkor tudni fogjuk, hogy Bill kapitány még mindig valink van. Nyugodj békében, Bill!

93.9 Rock FM. 1981 az év, amikor szeptember 18-án bemutatják Franciaországban, Cannes-ban a Das Boot című német filmet, Das Boot, Wolfgang Petersen alkotását, amelyet azóta is minden idők egyik legjobb háborús filmjeként tartanak számon. A II. Világháború tengeralattjárós drámája nem csak feszült, de szinte dokumentarista hitelességgel mutatja be a tengerészek pokoli mindennapjait.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Nem fogjátok elhinni, de ma van az asztali tenisz világnapja is. A pingpong Kínában szinte nemzeti sportnak számít, de Magyarország is legendás bajnokokat adott a világnak, például Kelem Ferencet, vagy Bercik Zoltánt, vagy a Jónyer-Klampár párost. Egyébként itt jegyezném meg, hogy Jónyer Tibornak Ongán is vannak rokonai. Úgyhogy kérem szépen, a világhírtől én csak néhány utcára laktam gyerekkoromban. De van Guinness rekord is pingpongban. Például egy kis érdekesség, hogy a leghosszabb pingponglabda pattogtatás több mint 12 órán át tartott, amely egy igazi türelemjáték. Nem olyan nehéz pingponglabdát pattogtatni az ütőn, na de 12 óráig? Úgy nehéz.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és jöjjön a srác, aki hát most már nem is srác, hanem meglett úriember, apuka, és hát több mint 20 éve a TV2 műsorvezetőjéként szerepel a képernyőn, mert hogy 1971. szeptember 18-án született Tilla Tilla, vagyis Tilla, az egyik legismertebb magyar televíziós műsorvezető. Pályáját az MTV-nél kezdte, majd később a TV2 arcává vált, és olyan műsorokat vezetett, mint a Megasztár, vagy a Sztárban Sztár, és a mai napig képernyőn van. A pályáját a Big Brother című valóságshow-val kezdte. Emellett egyébként filmrendezőként és dokumentalistaként is működik, mert hogy bemutatkozott filmrendezőként például a Pánik című alkotásával, de én nagyon szerettem a Propaganda című műsorát, ahol különböző művészeket mutatott be. Tilla egy igazi energiabomba, közvetlen, és a mai napig nagyon szeretik a nézők. Az Isten éltesen, Tilla Tilla!

FM 103.9 itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.

0: Rock FM.
1: Hey, tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szer.